Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Köszönjük szépen!
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

pult. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: felett. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. What is

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádió.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogász segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezeret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3,1%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogász segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfű szezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmus. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

szemünk besukja, hogy mit kíván. Ígnek áll tőle a fülcimpám. Fülcimpám, fülcimpám. Öltözött fiúk és lányok, senki sem tudja, hogy mire vártok. Szóljon a zene, ami bomba jó, és táncoljon az egész bungaló. Ahol szabad a csó, szabad a tánc, és te sem szabhatod meg a határt. Lehet, hogy nem vagy vagány, nem vagy szép, de egy lány majd hozzád is oda lép.

0: egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music
1: Internet Radio. All massive love tie. Cause when I come rum. In a regular, I'm off in business.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát. 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában az

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsákkal repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus, a csapat vezetője az MTI-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet
2: Radio. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretében belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon, ne eltakarjon, hanem feltárjon, ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön-Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. This is my church. This is where I heal my hurts.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: do. A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak. Az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel Info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diák.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel Info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadság híd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófa védelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Falvi Gábor egyetemi agyunktus a csapat vezetője az MTI-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölte a csapatvezető. Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
11: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Rubival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
2: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu. Startolj rá!
9: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
12: Tökéletes!
13: Ez itt a Lépés Rádió, és benne a Belevalósó. Itt van velem kedves kollégám, aki karmestere szokott lenni ennek a műsornak, és ma is ő lesz. Dávid, valamint Karina, Évi, Szerpentina és Szerpente is. Elvileg ennyien leszünk, de ha még valaki csatlakozik, akkor jön hozzánk. Sziasztok!
12: Sziasztok!
14: Mert is, hogyha én vagyok a karmester, akkor a karmester azt mondja most a félszerkesztő úrnak, hogy egy picit pihenjen és most maradjon csendben. Igen, ez a Lépés Rádió, és ne felejtsétek el, hogy egy három darab nyertes lesz. Egészen 8 óráig a három nyertes meg fogja tudni, hogy ők nyertek márha, vagy fognak válaszolni egy olyan kérdésre, ami rettentő nehéz kérdés lesz, úgyhogy arra nagyon fekekötött gatyád, putyid vagy épp mindkettőt. Úgyhogy erre készülj, az első nyertes fél hét magasságába fogja majd hívni Robi. Na de előtte, Karináik az előző műsorban, én csak a végét hallottam, hogy miről beszéltek, de mielőtt erre rákanyarodok, ne felejtsétek el, hogy www.tepesradio.hu, illetve ugyanúgy a Lépés Rádiónak a hallgatói Messenger csoportjához tudtak csatlakozni. Bármi nyugodtak vagyotok, vagy írjátok be nyugodtan, biztos, hogy én nem fogom elolvasni, majd a többiek elolvassák, ha van hozzá kedvük. Na de! Szóval arról beszéltek Karináik, hogy itt miért történik az, Évi említette, hogy hallotta, hogy nem tudom már, hogy pontosan valami ilyesmi volt, hogy egy csaj hogy tudja tönkretenni mondjuk egy fiatal srácnak a szívét, lelkét, mindent. És hogy ez miért tud történni. Amúgy tudjátok, az a durva, hogy egyre jobban látszódik ez az egész. És nem értek amúgy azzal a részével egyet, amit Karina is mondott, hogy a férfi csak a szexet akarja. Nyilván feketén vagy fehéren nem lehet látni ezt a kérdést, mint ahogy például ez sem, hogy a fiatal csajok miért teszik tönkre a pasikat lelkileg. Nyilván ez sem egy általános tendencia. Viszont érdekes, hogy megjelent egy hatalmi dinamika. És ez a hatalmi dinamika szerintem, amiről ti beszéltetek, csak nem lesz szerintem kimondva a gyereknek a neve, ugyanis meggyőződésem, hogy ezek a csajok legtöbb esetben ők hatalmat akarnak gyakorolni. És akkor ezzel kapcsolatban ezt a megszólalást én ebben levinném veletek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Először arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondoltok erről az álláspontról, amit most mondtam, hogy a csajok hatalmat akarnak szimplán gyakorolni.
15: Mi most a demokráciát föladjuk királyságá? Vagy
14: már rég királyságban vagyunk,
15: Karina. Tehát mi van király? Na most abban nem értek egyet, ne haragudj, Dávi, hogy a pasik ne baszál. Akárhány pasival beszélgetek, 10 perc
14: drága,
15: után...
14: Egyszer tündel drága, elcseszett szerelmem.
15: Lá.
14: Abból indulj ki.
15: Nem szeretem a szürkét, én nem indulok.
14: Látik el az árnyalatok.
15: Mondom, én nem szeretem a szürkét.
14: Oké, majd megbarátkozom vele. Szóval hatalmi dinamika,
15: mi a véleményetek? Milyen hatalmi dinamika? Ne, nincs hatalmi dinamika, nem szabad, nem kell, nincs dominancia. Van dominancia, meg van hatalom, de inkább a pasik legyenek hatalmon a kapcsolatok terén. Tehát hódítsa meg azt a nőt, és a nők ne legyenek ilyen magas lóról, mert egyedül maradnak.
14: Hát ezzel fogok így haladni a témában.
15: Miért elmondtam a véleményem?
14: Nem, nincs vele probléma. Hát csak
15: nem fehér-fekete, most lilára festettem az eget tündérkép.
14: De azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik.
15: Ne legyen, nem szabadna létezni.
14: Elmondhatom, most itt nem az a kérdés, hogy szabad vagy nem szabad. Arról beszélek, hogy azt mondod, és hallgass végig akkor, légy szíves, azt mondod, hogy akkor olyan nem létezik, hogy egyre több esetben látszódik az, hogy érzéketlenül szórakoznak fiatal csajok pasikkal, ezzel tönkretéve a srácoknak a lelkét, mert hatalmi dinamikát kezdenek el játszani a csajok, vagy azt kezdjék érezni, hogy ők irányítják a férfit, és azáltal nekik az egy kielégülést okoz, egy ego tuning számukra, amikor azt mondja, hogy igen, most ez a pasi azt csinálja, amit én, ennek mi lesz az eredménye. A normális Müllerből kicsúszik ez a tematika, a pasi az nyilván nem lesz már a normális erőviszonyok a párkapcsolatban, sajnos ez nem lesz jó, és utána érzékeltetlen. Amúgy elmondom nektek, hogy nálam például az érettségi előtt pár nappal doboz ki a barátnőm, direkt azért, hogy belém rúgjon.
15: Azt, hát ez nagyon szenya volt. Jó, a csajok néha szenyák, de nem jó érzés, tehát én nem tudnám.
14: Nem lehet egy-egy példából kiindulni, mert nyilván ugyanúgy a pasik között is vannak gyökerek, a csajok között is van, akár fiatal, akár idősebb korban. Az, ami viszont látszódik, szerintem tök egyértelműen, hogy egyre több csajnál látszódik ez, hogy azt a fal, olyan, mintha
15: hát akarná venni az irányítást és a hatalmat, de hát ezt a pasinak kéne irányítani.
14: Hát igen, de mondjuk, hogy te ott vagy, mint egy pivimalac, nyilván, mert még nem vagy felnőtt disznó, akkor tini malackorodban még nem biztos, hogy te annyira kézben tudott tartani még az érzelmeit, hogy egyáltalán
15: tini malacként még annyira nem, tehát azért egy tini nem.
14: Na, hát most nyilván most már nincs, hogy hát felnőtt disznó lettél, most már máshogy látod, de tini malacként az nem így megy, Karina.
15: Jó, hát azért más egy párkapcsolatban élni, meg felnőni, de más tini korban, de én ilyet soha nem tudnák. Nem,
14: hát de erről van szó, hogy nincs akkor a gyakorlatod.
15: De én sose voltam ilyen gyökér. Én nem tudnék
14: egy pasiban. A részédek örülök, Karina. De amúgy tök jól csak így beszélgetünk erről, többiek
15: is kíváncsi vagyok. Többiek nem.
14: Ti hogy látjátok? Hát én nehéz melletted megszólalni, Karina. Többiek, mi a véleményetek erről?
12: Hát én eleve elvetem az ilyen csajoknak a hozzáállását, tehát nem sok közös beszélgetni valónk van, se előtte, se fölötte, se mögötte, semmilyen húzva. Tehát kész, akkor menjen, aztán keresem magának, aki hajlandó ilyenekre.
14: Hát egy valószínűséggel tudattalanul válasszák ezek a srácok is mondjuk az ilyen csajokat,
12: hát és oké, a csajok is tudattalanul... Az első pár beszélgetés alkalmával azért kiderül az, hogy milyen temperamentummal bír a hölgyemény.
14: Hát nagy valószínűséggel egy ilyen csaj, aki ezt akarja csinálni, ő egy sérült lélekkel rendelkezik, igen, és sérült lélekkel pedig egy sérült lelkű srácot fog, mert ugyanattól kezdve ő is már ugyanúgy manipulálható, mint ahogy az a lány is. Hát így csodálatos pár tudnak alkotni.
12: Gyönyörű gyerekeik lesznek.
13: De akkor, akkor azt mondjátok, hogy ez mostanában tendencia a fiataloknál? Tehát az ilyen 18-20.
15: Igen, sajnos igen.
13: Ez elkeserítő.
12: Nevezzük úgy, hogy csicskáztatás.
13: Hát tudod,
12: hogy csicskáztatás.
14: Nem azt mondom, hogy általános, de hogyha egy ívet kell nézni, akkor felfelé ível. Aztán mikor fog kidurrani majd ez a lufi, hát az már egy másik kérdés.
15: Jó, persze azért a pasiknak szembesülni kell abban, hogy néha van egy utasítás, a csajoknak is szembesülni kell, de nem így. Tehát azért ez
12: igen,
15: nagyon
12: igen, tehát lehet azt mondani, hogy nagyon köszi, nem vagyok neked való, vagy tehát finoman is lehet közölni, nem pedig csak durva.
15: Vagy legalább az alkalmat várja meg, hogy ne egy születésnap, ne egy névnap, ne egy karácsony, ne egy évforduló legyen, hanem meg ne SMS-be, szóval, hogy nem tudom, tehát meg miért hülyíti két hónapig?
12: Hát, na ja.
15: Meg fél évig, és akkor fél év után jön rá, hogy hát vagy két évig. Hát azért, haló.
14: Szerintem amúgy összességében igazából itt az általános tendencia, nyilván, hogyha csak ez történik, hogy a lány azt akarja, hogy mondjuk a srác az meghunyászkodjon előtte, hogy beadja a dereket, utána a férfi mi voltját a lány szemében elveszti, megváltozik minden, felborul az egész párkapcsolat dinamika, a szerepek megváltoznak, és onnantól bukott minden. Szerintem itt van az egésznek
15: a miértje, igen, hogy mi nők azt hiszük, hogy ebben jót teszünk, és majd mi akkor nők vagyunk, és birtokunk, és majd mi tudjuk.
14: Nem, szerintem ez inkább megbúrtunk. Ez szerintem inkább megbúrtunk, Karina, hogy
15: elnyomják a nőket.
14: Nem, fordítva.
15: A pasik nyomják el a nőket?
14: Ja, nem, bocs, akkor azt fogalmaztam, hogy a nő nyomja el a pasit, igen. Mert hogy azt mondja, és most persze most itt, hogyha te, aki hallgatod most
13: a rádiót... A pasik miért hagyják magukat?
14: Jog.
13: Inkább ez a kérdés fogalmazódott.
14: Robi, sérült lélek, sérült lelket fog nyomasztani. Itt szimplen ennyi.
15: Tehát a pasi most tudod, mit tesz? Szétteszi a kezét, és oké, csillagom, és hátat fordít, és ott hagyja. Mit tudsz tenni pasiként?
13: Semmi. Hát semmi más.
15: Nőként se, nem kellek, kész, oké, lelép.
13: Körülbelül.
15: De sérülsz. Pasiként is, meg sérülsz nőként is.
14: Most nyilván, de azért mondom, hogy nem lehet feketén-fehérre nézni ezt az egészet, mert a pasik között is van rengeteg a rohadék. Szóval ez oda-vissza megvan, csak érdekes ez az ív, hogy felfelé
15: nagyon,
14: vagy hogy
15: nagyon, halad. Nagyon, nagyon, és nem egyet, nem kettőt hallottam én is, hogy panaszkodnak a fiúk, hogy basszus, hát ennek nem így kéne lenni. És ilyen fél éves kapcsolatok vannak, és fél évente vagy évente így letipliznek a csajok.
13: Igen, azt én is látom, hogy nagyon sokan arra mennek rá, hogy ó, hát akkor legyen jó neki, ha már nekem nem jó, akkor már dobom. És ez igaz nők részéről is, meg férfiak részéről is.
15: Akkor nem tudnak hát tartós kapcsolatban élni, vagy nem tanulták meg? Vagy
14: kötődési problémája egész biztos, hogy van. ezeknek a személyeknek, hogyha nem tud bennem maradni, de nyilván én nem vagyok párkapcsolati szakember, úgyhogy ezt a részét nem fogom tudni nekem mondani, de valószínűleg ez lehet a háttérben.
12: Szerintem az a helyzet, hogy mindig csak a jót, és tudod, van ez a effektus, Dávid, te biztos tudod ennek a szaknyelvét, hogy csak fölfele, és egy minimális lejtőt se enged.
13: Tehát már, ha valami negatív van, akkor már inkább
12: akkor,
13: vagyok
12: akkor
13: a
12: már nem jó. Akkor már
13: nem fel adatot akar megoldani, hanem egyszerűen elmenekül az adott probléma elől.
14: Akadálykerülő mentalitásra gondolsz?
12: Hát szerpete, olyasmi, hogy, igen.
14: Nem szeretnéd megélni, ha?
12: És a fiatalok többségében ez van, hogy csak a jó, és minél jobban hype-olni a dolgokat, tehát nem.
14: Ezeknek azt jelenti a biztonságot, hogyha a kiszámíthatóban vagyok. És az nem okoz kihívást, hogyha bármi is jelent egy pici kockázatot, vagy mondjuk erőbefektetést. A legegyszerűbb úton erőbefektetés nélkül szeretném learatni a babérokat, csak hogy
12: de nincs babér.
14: Fog így működni.
12: De nincs babér. Tehát így nincs babér.
14: Hát erről beszélek én is.
15: Akkor a konfliktus kezelés és a megoldó képesség az nullára csökkent ezek szerint?
12: Hát már mínuszba hát,
15: ja, bocs!
14: Hát, hogy kerülöd mondjuk a problémákat és mondjuk a nehézségeket, és inkább csak dobbantasz, azzal mondjuk úgy mindkettő fél elég erőteljesen fog sérülni. Nyilván. Főleg saját magad, mert te menekülsz az életedben, akkor mikor fogsz megoldani bármilyen megoldandó problémát.
15: És akkor közben meg utána meg... De mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Milyen felnőttek lesznek ezek?
14: Most nem kell, nem szabad még ennyire.
15: Jaj, ennyire menjek előre, oké. Okay.
12: Még ne írd le őket. Várjál még egy évet.
14: Mi is voltunk fiatalok, Karina, valamikor.
15: Valamikor egyszerűen.
13: Én is más voltam, igen, 18 évesen, ők is lehet fejlődni, hogy érnek.
14: Az egy általános tendencia, hogy egy-két generációval idősebbek mindig azt mondják, hogy hú, hová egyek tartanak a fiatal. Na pontosan. És ha így nézzük, akkor ez egy általános tendencia. Lehet, hogy basszus, megöregettünk.
15: Jó, de hát a mikorunkban is voltak.
14: Igen, most csak a mi nevünkben beszéltem, bocsánat.
15: Igen. Jó, mikorunkban is, vagy az én fiatalkoromban is voltak elutasítások, de inkább a pasik, mint a csajok. Tehát
12: az is kultúrált volt.
13: Szerintem
15: igen.
13: Az a helyzet, hogy akkor is volt oda-vissza, csak nem mindegy azt, hogy. Tehát, hogy
15: nem voltak ilyen bunkók.
13: Nem voltak bunkók, hanem tisztességesek voltak, legalábbis én ezt gondolom.
12: Mondjuk azon elég nehéz magyarázkodni, mikor rajta kap egy másikkal, tehát...
13: Jó, hát...
15: Jó, de vannak olyan kapcsolatok, például, ami a rossz szexualitás miatt lett vége, és azt is lehet szépen véget érni a kapcsolatnak, tehát...
12: Igen, de már nem is tudom, hogy hol hallottam, szintén ugyanez a téma, hogy szexualitás terén is. Tehát nem elég, hogy ott hagyta a pasit, hanem még a szexuális beállítására, a méretre, mindenre, tehát az összes megalázót terjesztette a baráti körébe a csaj.
13: Na, de ez már a megalázás kategória, pont ahogy
12: ez,
13: múltkor...
12: Igen, tehát ez totális megalázás.
13: Múltkor olvastam...
12: Oké, legyen kicsi, nagy, most tök mindegy, hogy milyen persze tényező, de az kettőjükre tartozik. Tehát ez egy iratlan szabály, hogy olyan, amilyen, de nem beszélem ki egy harmadiknak, hogy mi volt.
13: Hát nyilván.
14: De ez most jelen az, hogy a...
15: sem meg, amúgy sem.
14: A csaj mit tud mondani, vagy a nő mit tud mondani, mert a farka milyen. Oké, a pasi mit tud mondani, milyen, nem volt melle.
12: Kész. Vagy olyan fapina volt, hogy na, érted.
15: Hát jó, de ez egy adókapok, jó, ez egy adókapok dolog, de hát
12: akkor. De ez alázás, tehát ennek semmi értelme nincsen.
14: Hát hogy?
12: Ezt még nem mérik föl. Viszont annál nagyobb ugyanez, kárt okoznak.
14: De szerpete, de ugyanez, és ez a legijesztőbb ebben az egészben, amikor jóval idősebb, hát amikor 40-50-es, vagy akár még idősebb csinálja embereknél, ugyanezt látom, igen, bele vannak ragadva a játszmába, és konkrétan nem ismerik fel.
12: Hát ezek a szingli beállítottságúak.
14: Hát szóval így ez a része. Na, csak ezt a pár gondolatot szerettem volna így hozzátenni így a műsorotok végéhez.
13: Én azt gondolom, hogy mielőtt mennénk és valakit felhívnék a játék keretébe és átcsapnánk, azért egy rövid bevezetőt, még amit terveztünk a mai műsorra, Dávid, pár gondolat így felvezetésképp, hogy azért az embereket, hogy mondjam, kicsit ízletessük
15: a fóbiákkal.
14: Na, mivel fél nyolcig vagyok itt veletek, utána nyilván majd még úgyis még hívtok nyertest, akkor egy témát beszéljünk ki, akkor ezt most döntsük el, akkor fóbiák vagy kényszeres viselkedés?
13: Szerintem a fóbiákkal kezdjük.
14: Én de a kettő közül melyik legyen, egy fér bele ma?
16: Fóbia.
13: Fóbia.
14: Jó, akkor fóbia, akkor addig gondolkozzon el mindenki azon, és szerintetek milyen fóbia lehet az, és nem most válaszolunk, majd. Milyen fóbia lehet az, ami szerintetek a legtöbb emberben van, de szégyeli bevallani. Na, ezzel jövünk akkor vissza. Majd.
13: Jó, akkor zene.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Kedves hallgatóink, és már is itt van a mai esténk első szerencsés lehetséges nyertese, Farkas Anita van a vonalban, köszöntöm, köszöntelek. Nem tudom, tegeződhetünk-e.
1: Igen, persze, nyugodtan,
0: szia. Jó, szia. Az az első kérdésem, mert nyerhetsz egy Dr. Rüdörös ajándékcsomagot, és az az első kérdésem, hogy mi a Lépés Rádió szlogenje?
1: A Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Én helyes. És a oldalon feltett kérdésünk pedig, hogy eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szárnyát?
1: 8.
0: Így van, helyes. Így van. Egyébként gratulálunk. Te nyerted meg a Dr. Riedelos ajándékcsomagot, egy fantasztikusan értékes ajándékcsomagot, melyet fogunk neked küldeni. Tartsd a vonalat, hogy megbeszéljük a részleteket, és gratulálunk még egyszer hozzá.
1: Köszönöm szépen.

0: egy lépésre közelebb hozzád, Lépés Rádió. Vissza is tértünk, és vissza is adom a szót Dávidnak. Most én itt...
1: Nagyon örülök neki, Robi, pont meg akartam szólni a következőnél. Még egyszer elkezded, Robi, többet nem jövök. Na, szóval erőfitaktatást, hogy kell megcsinálni. Jó reggelt mindenkinek.
0: Ez kell a pasiknak a nőtni.
1: Ezúttal is gratulálok még egyszer Anitának, remélem jól emlékszem a nevére, ugye?
2: Anita.
0: Igen, Anita. Anita.
2: Jó, jó, meg jó, nem vagy olyan idős, hogy emlékez.
1: Ha nem Anita lettél volna, akkor átkereszteltünk volna, mert nem...
3: Én most már Anita maradsz.
1: Így van, és hogy Anita bármi is, de ha Béla voltál, akkor is Anita leszel, szóval... Ez maradt meg bennem, kész. Na, szóval még 2 nyertes van még a mai napra, úgyhogy még várjatok, mert még lesz. Na de, ahogy említettük, fóbiákkal fogunk foglalkozni, és feltettem egy kérdést még a nyereményjáték nyertese előtt, hogy mit kell elgondolkodni. Harci feladat volt. Az emberek többségének volt, vagyis hát van olyan fóbiája, amit hát nem szívesen mond a külvilágnak, mert mondjuk szégyelli. Szerintetek mi lehet ilyen? Én erre nincs objektív válasz, szimplán vagyok rá kíváncsi. Hogy látjátok?
0: Hát én elsősorban a telefonfóbiára vagy függőségre gondoltam, de az inkább rájöttem, hogy kényszer feladat, tehát hogy ez nem fóbia, hogy telefont nyomkodjuk. Fóbiák terén hát eléggé benne vagyok ebben a témában, vagy benne voltam régebben ebben a témában, mert nekem is volt sajnos, vagy van mai napig, nem szégyellek erről beszélni, csak nem reklámozom. Viszont nem tudom, mi az. Talán a haláltól félelem. Talán sok ember fél a haláltól, félti az idézetéve tyúk a kis életét. Mondhatjuk ezt így mindenki.
1: De az inkább félelem.
0: Hát igen, mi de fóbia? Valahol az is lehet egyfajta fóbia. Valaki már annyira rágörcsöl. Ismerek ilyen embert.
1: Akkor, hogyha van például egy csapat, ahol te vagy a nagybetűs nagykan, és rettegsz például a hangyáktól. És ott vagy 120 kilós kamionos, aki mindig sír, és ott vagy, hogy meglátsz egy hangyát, vagy egy csótányt, és elsírod magad tényleg. És ott minden barul, és ezt nem akarod mondani senkinek. Nyilván most persze a bogarak, pók, ezek a standard fóbiák, de ennek ellenére azért én valami hasonlóra gondoltam, hogy szerintem ilyen esetek simán elő tudok fordulni, és az tök releváns lehet.
3: Na hát akkor én is mondok egy példát. Ugye itt vagyok a magam kis 110 kilójával kigyúrt felső, európai felső testtel.
1: De te a nők álma fejlődő szervezet vagy.
3: Igen, na. És rendelkezem egy madárfóbiával. Tehát ami tollas, én azt ahhoz nem merek hozzáérni.
0: Akkor a csirkehús hogy eszed meg?
1: Akkor
3: az már nem tollas, te jó ember.
0: Az volt.
3: Te tollasan eszed?
0: Nem, de meg kell pucolni, te nem vágtál
3: hát
0: csirkét?
3: Én pucolom, basszus.
0: Ja, értem.
1: Robival, de akkor hogy állsz holló Robival?
0: Ja, hát ez az. Én tollatlan
3: holló. Nem simogatom, mert tollas. A hátam mindenféleképpen.
1: De ott inkább téged nem az a rész a zavar bennük, hogy kiszámíthatatlan, hogy mikor mozdul meg.
3: Egyrészt kiszámíthatatlanok, igen, ez. És ez onnan ered, hogy még gyerekkoromban, tehát 8-9 éves koromban az egyik haverom galambokat tenyésztett, illetve az apukája galambokat tenyésztett, és bezártak ebbe a bizonyos dúcba, vagy mi a túrónak hívják.
1: Aha, igen.
3: És hát a... Na, igen. Tehát
0: rossz élmények
1: is csépoltak téged.
3: Így, ugye? Na, kár értem.
1: Istenem, azért durva, hogy 8 évesen egy madárkocsék volt meg. Azért ez így durva. Na, akkor jó. És amúgy ezt cikinek kellemetlennek tartod, hogyha valaki előtt mondjuk ezt
3: elmondtad? Most mondanám, hogy pont le értékelem.
1: Pont szabad, mondom én helyetet, persze. Aha.
3: Tehát ennek rohadtul nem érdekel, figyelj.
1: Mi volt a legdurvább válasz reakciót például mondjuk ilyen tollas szépségek között? Tehát mondjuk amikor mondjuk ott közeledve, mert tudod, van aki bár elkapja a remegi, és rosszul van, kiabált, ja, toporzik.
3: Belőle milyen reakciót váltott ki?
1: A legdurvább, hát,
3: ha? A legdurvább az, mikor ugye tudván ezt, hogy tudván ezt, hogy annyira azért nem rajongom a tollasokért, és akkor hozták oda a galambot, és tudod, így feléd lökik, vagy nem tudom, tehát így ijesztik a kézzel. Hát ennek az lett az eredménye, hogy tudod, mi az a szundi, és akkor álcsúcs.
1: Aha. Értem. Mert ő szerencsétlen galamb is.
3: Nem a galambot.
1: Tudom, azért direkt szándékosan mondtam.
2: Nem vagy te egy kicsit agresszív?
1: Ez védekezés.
3: Önvédelem volt.
2: Ja, értem, a galambok ellen.
1: Na, ugyanilyenre tudok váltani, nekem a pók ilyen. Uh-huh. Hogy ha a pók, de majd, szerintem én tök uncsi vagyok, mert nekem csak ilyen standard fóbia van.
3: De ez uncsi, a pók, mert a nejem is az, és megőrülök tőle.
1: Na.
2: Képzelj el, amikor egy hisztis gyerek majdnem sírógörcsöt kap egy büdös bogártól. Éjszaka kellős közepén, szerinted?
3: Igen.
2: De hiszti ruham, tehát nem az, hogy
3: sokkot kap, igen.
2: Sokkot, érted, hogy úristen, ő is kész, és már sír és hisztizik, tehát szörnyű. És csak egy büdös bogár, egy úr.
1: Én is kontrollálatlan vagyok, hogyha például egy pókot ide hoztál, mondjuk, de most ne a kis félcentis pici pókról, de mondjuk egy ilyen
2: madárpókot? Madárpókra
1: gondolom? Hát, annál szerintem mentővinnel, de hogyha mondjuk egy tenyérnyi pókot, hogyha rám raknál, nagy valószínűséggel
3: megállna
1: szerintem. Na, hogy komolyan.
2: Az a baj, hogy már nem tudlak meglepni egy madárpók levetett páncéjával, de
1: nem
2: lennék ilyen szanya, hogy meglepjelek vele, de volt nálunk később.
1: Igen, hogy akkor én is megleptélek téged egy olyan helyzetben.
2: Gondoltam.
1: Vagy meg biztos, hogy engem.
2: Nekem nincsenek én nem. A madarakkal nem vagyok jóba én sem.
0: Úristen, hát ezek a madárfóbiás emberek.
2: Nem, én nem, de pont ugyanezért a kiszámíthatatlan.
0: Velem miért vagy jóba?
2: Ám bár, volt két papagájon, de nem szeretem a madarakat.
3: Egyszer már jutottam odáig, így madártéren, hogy ismeritek ezt a nagy kakadút, vagy nem tudom, hogy...
2: Igen, van ez a...
3: Ezt a majdnem fél méteres madarak.
2: Igen.
3: És valamelyik bevásárló plázában ott volt két darab, és akkor ott rigácsoltak jobbra-balra. Már majdnem eljutottam odáig, hogy megsimogattam őket. Éppen ez, amit a Dávid is mondott, hogy azok kiszámíthatóak voltak, nyugodtak, nem reagáltak túl dolgokat.
0: Elmesélek nektek egy madárakkal kapcsolatos élményemet. Voltunk egy ilyen vadászkiállításon kutya bemutatózni, tehát vakvezető meg terápiás kutyákkal, és hát voltak, tudjátok, ilyen vadász solymok, meg sas, meg nem tudom, azt hiszem sas volt, és azt mondta a fickó, hogy hát mindenkit megcsíp, nem fáj, meg semmi, meg lehet simogatni, de ő egy olyan madár, akit mindenkit megcsíp. Na, én oda mentem, megsimogattam, és engem nem csípett meg, és mondtam, hogy én holló vagyok. Azt mondja, akkor lehet azért, mert madár
1: vagy. Felismerte, hogy családban vagy. Szerintetek összességében ez minden ilyen fóbia, mármint ezek a standardek csak, nyilván az érdekesebbekről majd beszélünk később, csak hogy ezek a standard fóbiák, ezek tanultak, mint amit hozunk a gyerekkorból, vagy felnőtt korba szerezzük meg ezeket, vagy minek lehet ez a függvénye?
0: Is. Lehet, mint Szerpentinek gyerekkorból látott, tehát, hogy őnek volt egy rossz élménye, és ezt hozhatjuk, de lehet mondjuk akár ez velünk született, vagy például valamilyen olyan gyerekkori élmény, ami nem feltétlen olyan, mint a Szerpentin, hanem mondjuk egy példát, mondjuk látsz valamit, akár mondjuk tévében, képen, ami számodra félelmetes, és onnantól kezdve elkezd el félni tőle.
2: Nem tudod a félelmedet másképp feldolgozni?
0: Igen.
2: Tehát a látvány mondjuk undorító, tehát undorító.
0: Olyan szinten nyomot hagy rajtad, ami mondjuk, és lehet ez olyan, hogy még nem vagy tudatos, tehát mondjuk lehet egy pár hónapos kisgyerek, látott már azért, akkor nézelődnek mi gyerekek, minden gyerek, tehát látni lát, és mondjuk valami olyat látott, ami megijesztette, és olyan szinten nyomot hagyott rajta, hogy 80 éves korában is tart attól a dologtól.
1: Hát érdekes az a része, hogy tényleg a gyerekkorban mit hozunk magunkkal. Nekem ezt a fókfóbiámat egyszer sikerült félig meddig leküzdeni, még gyerekkoromban. Ki volt rakva direkt elém egy játékfók. Mm-hmm. És az mindig ott volt, bármikor kimentem a konyhába, ott volt a konyha asztalon kirakva egy nagyméretű játékfók.
3: Mm-hmm. Az csak és, a valós.
1: És olyan szinten természetessé vált, hogy ott volt, hogy már eljutottam odáig gyerekként, még akkor pici voltam, aranyos cukorfal, még akkor. És akkor még játszottam is azzal a játékfókkal, úgyhogy még akkor az úgy
0: ugyanolyan dolog,
1: tökéletesen.
0: Ez ugyanolyan dolog, igen? Ezt elmesem nektek, rádióban lehet nem meséltem. Én gyerekkoromban nagyon féltem a lovaktól. Most is tisztelettudóan távolságot tartok tőlük, nem félek már úgy tőlük, tehát simogattam már életemben lovat egyszer vagy kétszer, de valahogy mindig távolságot tartok tőle. És gyerekkoromban, olyan 3-4 éves koromig én nekem volt ilyen játék. Lovam, mint kisgyereknek, nem tudom, ilyen feltudottat kantározni, meg minden, és egyszer csak annyira, nem tudom, hogy miért, kisgyerekként, mai napig nem derült ki, én féltem a lovaktól, még a játéklótól is, nem bírtam ránézni, megfogtam, remektem gyerekkoromban annyira, és mai napig nem tudom, hogy ez miért.
1: Az előzménye?
0: Nem, ez az, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az előzménye, mert előtt én...
1: Hát, hogy felnőttként megláttad, hogy mekkora szerszáma van, és rájöttél arra, hogy semmi nem vagy meg.
0: Nem, az tény, hogy tisztelem egy hatalmas nagy, viszont baromi okos állat.
1: Az én is tisztelem, vagy neked?
0: Lovat én nem tartanék, de mondjuk most már talán nem félek megsimogatni, hogy főleg, hogyha ott van a gazdája, és tényleg egy tehát nagyon okos állatok, de inkább megtartom a kellő lépéstávolságot. Tehát lóháton én még életemben nem ültem.
1: Mondjuk ez lehet, hogy jobb mindkettőtöknek.
2: Igen, szerintem is. Holló egy lovon, hát nem tudom.
1: Hát akkor addig, amíg eljátszunk a gondolattal, hogy milyen lenne Robi, miközben üget egy lovon, vakon, egyrészt vicces lenne szerintem, de azért még azért barátkozom ezzel a gondolattal. Addig menjünk el egyet zenélni, viszont mit szóltok hozzá, hogyha a második nyertest felhívnád, Robi, mert akkor beleférnék, akkor 8-ig még a harmadik is.
0: Jó.
1: Mit szóltok hozzá? Na, nem akkor nagyon szívesen a leendő nyertestek, úgyhogy megyünk most tovább, aztán tessék ügyes lenni, és akit fog hívni Robi, elvárásunk, 2 kérdéssel felül a harmadik kérdés, hogy neked milyen fóbiád van, úgyhogy tessék róla beszélni, hogyha 2 kérdésre tudod választ a fóbiáidról, nem fogsz beszélni, nincs ajándékcsomag. Köszönöm szépen, csókolom.
0: Viszont most nem is egy ajándékcsomagot lehet nyerni, hanem egy igazi advent ajándékot, holnap advent első vasárnapja, és aki szerencsés lesz, akit kiválasztunk, az most a Szilágyi Home Decor felajánlásából egy értékes 23 000 forint értékű adventi koszorút nyer a rádiónk által, úgyhogy szerintem érdemes volt játszani velünk, aki ezt hazavizi, hamarosan kiderül, hogy ki az, most viszont zenélünk, aztán jön.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, már megint én szólaltam meg először, bocsi.
1: Hát igen, és ezt nem bírja megtanulni. Drága főszerkesztő úr, nem baj, lényegtelen.
2: Mondd el te is, Dávid, semmi gond, mondd el.
1: Majdnem gratulálok az előző nyertestek, akik csak majdnem. Ne tessék félni, megszólalást a lélő műsorban. Én vagyok a köré, hogy elmondom, pontosan lehet utálni. Hogyha felhívjuk a nyertest, és elmondjuk, hogy nyertél, tudod is előzetesen, mert leteszteljük, hogy tudod-e a választ, és tudod, utána élőben csak el kell mondani, nem, én nem szeretem, nincs vele probléma, csak hát akkor nem tudjuk adni a nyereményt. Úgyhogy erre tudok mondani határozott véleményt, így járt, kedves hallgató.
0: Valahonnan vízhangzunk, és eddig ez nem volt jelen ez a vízhang, ez nem tudom, hogy
1: igen, úgyhogy valaki fegyel le minket onnan, ahonnan visszajövünk, köszönöm.
0: Igen.
1: Valahol, haló, haló, haló,
0: egy-kettő,
1: igen, most már nem jövünk, fóbia. Szóval mit csináltok akkor, hogyha egy emberrel találkoztak, akinek van fóbiája, és ti elbagatelizáljátok az egészet, mert kiröhögitek. Gondolom találkoztatok ilyen, de mi van akkor, hogyha találkoztak valakivel, ugyanúgy kiröhög titeket a saját fóbiátok miatt, és utána meg ti azért lesztek rosszul, mert mondjuk ő azzal elkezd veletek szórakozni. Voltatok-e ilyen helyzetben? Egyáltalán szembesültetek-e azzal, hogy mondjuk nem biztos, hogy jól játék kiröhögni a másikat a fóbiája miatt? Egyáltalán komolyan tudjátok-e venni? Tessék, feltétem négy kérdéset, szeretessék beosztani.
3: Köszönjük szépen! Én azért kinevetem azt a kis apró csemetémet, aki egy büdös bogártól hisztizik a szoba közepén éjfél és a hajnal egy óra között, amit egy zsebkendővel kéne csak megfogni. De mivel nekem nincsenek fóbiáim, így viszont nem tudja adni a labdát.
2: Én viszont
3: de nem szép dolog kinevetni.
2: Én viszont teljes mértékig megértem a fóbiával rendelkező egyéneket, és nem is szórakozom velük, hogy most éppen vinnék pókot, ugye Dávid, vagy Zoli.
1: Igen, igen, összebarátkoznánk a kis pókocskával.
2: Igen, tehát én nem szórakozom hát, ezzel, mert tudom, hogy mit élhet át.
4: Ez egy ilyen gyerekes dolog. Én azt gondolom, hogy ez ilyen gyerekes dolog, amikor, és ez fiatalkorban általában, hogyha valaki tudja, hogy valakinek fóbiája van, és ezt megtudja, akkor kineveti a másikat. Szerintem felnőtt korban ezzel nem szoktak annyira szórakozni, mint gondolom. Tehát ez kinövi az ember, és tudomásul vesz, hogy valakinek van valamiféle fóbiája, és hát ha úgy közeledik hozzá, mint nem feltétlenül, mint barát, de hogy szóval nem akar rosszat neki, akkor szerintem ebben nem szórakozik senki, mert tudja nagyon jól, hogy a másiknak ez pszichikailag nagyon megterhelő.
3: Volt ez a túlélő... Bocsánat.
1: Mondd, Karina.
3: Nem, volt ez a túlélő játék, valami szigeten voltak ilyen celebek, arra emlékszem, és mindenhova be kellett nyúlkálni, meg pókok, kígyók, békák, mindenfélék voltak, hát olyan hisztiket levertek is ez.
1: De ott is az ismeretlen miatt, mert nem tudtad, hogy mit fogtál meg.
3: Igen, és ez nagyon rossz.
1: A kiszámíthatatlanság, viszont nekem akkor arra válaszoljatok, hogy 2025-ben miért a telefon vagy telefonálás, mindjárt ránézek, hogy most ez a legnagyobb fóbia, mindjárt mondom. Igen, miért lett telefonálás fóbia 2025-ben, ezt mondjátok meg nekem, én ezt fel nem fogom.
2: A telefonálás, vagy maga fóbia. A telefonálás?
1: Nem értem, magát a kifejezést nem értem, a telefonálás fóbia.
2: Ezért kérdezem.
3: A telefonálás fóbiát képzeld el, a BKK-n utazol, vagy villamos, hévmetró, szóli busz, és kihangosítva hallod a 22. embernek a magánéletét, hogy kikivel, hogy miért.
1: És megfakítóva,
3: szörnyű.
1: Megvan, nem. Hanem az telefonálás fóbia, hogy a leggyakoribb fóbia, hogy nem akar telefonálni, fóbiája van tőle is, hogy itt érdekes, hogy, és itt boncolják, most az anyagból, amiből dolgozom, hogy vajon a közösségi oldalaknak a hatására, vagy az, hogy nincs mondjuk olyan szociális élete az illetőnek, vagy hogy vajon minek a hatására lehet az, hogy fél telefonálni, vagy nem, hogy fél, hanem, hogy fóbiája van a telefonálásra.
4: Hát de most gyerekek, ezt most megéltük, bocsánat, ezt most pont megéltük a horvátinél, hogy ugye a Robi
1: megkérdezi...
4: Bocsánat.
1: Nem mondd be ilyenkor a nevét.
4: Elnézést. Jó, bocsánat. Szóval mindegy. Hát a horvát is sok van a világon, de a lényeg, hogy egy hölgy pontosan ugyanilyen fóbiá, hogy abban a pillanatban, hogy meghallotta egy élő adást, abban a pillanatban ő megért. És ezt én megértem, totálisan megértem.
2: Ez a megfelelési kényszer, nem?
4: Nem, a szavarban van egyszerűen, nem szokott szerepelni, teljesen normális reakció szerintem.
1: Hogy új helyzet, nem tud vele mit kezdeni, és ezzel amúgy abszolút nincs is probléma. Csak hogy magától, a telefonálástól van fóbiája rengeteg embernek, mert az, hogy mondjuk te nem akarsz egy rádióban megszólalni, azt mondom, hogy megértem, mert nincs benne gyakorlatod. De az, hogy szimplán felhívni egyik ember, felhívja a másikat, már attól fóbiája van. És ez a durva.
3: Ez a konfliktus kerülés, a megoldó képesség hiánya, tehát ugyanúgy, hogy föl kell hinni egy szolgáltatót. De nem meresz fölhívni, mert nem tudod megoldani.
1: De ez csak szolgáltató, Karina, fel kell hívnom téged, hogy mi van veled.
3: Jó, hát nem igazából olyan sok dolgod van.
4: Az ilyen probléma nem szokott. Figyelj, én a gyerekekről tudom, sőt magamról tudom, és a Karina lányától tapasztaltam, hogy amikor kezd felnőtté válni egy gyerek, és úgy kéne kommunikálni, föl kell hívni egy céget, egy szolgáltatót, el kell intézni valamit,
3: vagy
4: szégyenlős lesz, és nem beri felhívni, inkább rátestálja a szülőre.
3: Vagy a barátnőre.
4: Mit? Vagy mindegy.
3: Vagy a barátnőre, mindegy.
4: Mindegy. Az a lényeg, hogy ő nem akar, mert ő úgy érzi, hogy nem biztos, hogy jól kommunikál, jól csinálja, és inkább nem telefonál szégyenlősségből.
1: Nem. Igen, azt már inkább az önbizalom hiányból fog.
4: Igen,
1: de mondjuk,
4: igen,
1: hogyha
4: igen.
1: Van egy haverod vagy barátod, és azt sem akarod felhívni, mert mondjuk te utálod magát azt, hogy telefonon te megszólalj, vagy beleszólj a telefonba, azt szerintem megint más. Viszont arra részére kíváncsi vagyok, csak egy kicsit felpörgessük itt a dolgokat, hogy kerültetek-e már hátrányba a fóbiátok miatt bármilyen élethelyzetben? Erre azért vagyok kíváncsi, hogy bármi megtörténhet, és mondjuk tényleg hátrányba bárki kerülhet a fóbiája miatt. Nálatok volt ilyen?
2: Igen, én voltam, tehát jelentkeztem pályázat útján egy munkára.
1: Ha azt mondod, hogy madármentő voltál, akkor
2: ott... Nem, egy csirketelepre.
4: Nem sok különbség.
3: Állatkereskedésben, az sem rossz.
2: Igen, állatkereskedésben volt igazából, mert hogy eladói a végzettségem az egyik. És hát nem vettek fel, mert hát, hogy ott madarak is vannak.
4: De most ez hülyeség?
2: Persze, hogy hülyeség. Hát szerinted, hát akinek fóbiája van, az oda jelentkezik, ahol az előfog.
4: Stop. Nem, így a látod, a Dávid rátapított a lényegre, hogy sokan úgy dolgozzák fel, úgy oldják meg ezt.
2: Értem,
4: a fóbiát.
2: Értem, a Sanyinak is kell vinni egyet.
3: Hogy,
2: értem.
3: Jó, igen, de akkor felfújhatóság.
1: Egy hátrányhez kellene vinni.
4: Hogy azt csinálják, amitől félnek, ez teljesen, ez jó ez.
3: De most akinek tériszonya van, az menjen fel a Zelfeltoronyra, vagy a...
4: Igen. Tehát az kell, ellene kell dolgozni a fóbiának. És egyébként ilyenkor barabira fontos, vagy hát szerint én így csinálnám, hogyha én egy ilyen fóbiával rendelkeznék, vagy sajnos ilyen probléma lenne, akkor én szeretném, hogyha mellettem ott lenne valaki,
3: például most olvastam, hogy... és segíti a fóbiádat lekint.
4: Igen, hát nem, hanem fogja meg a kezét.
2: Itt maradsz büdös gyereket, addig még...
3: nem, Mészi, nem győzöd a fóbiádat.
4: Például most olvastam egy könyvet, és ott volt egy olyan, hogy egyik lány, ugye ez nagyobb vad volt, és a másik az magába fordult, és nem lehet semmit csinálni, és úgy oldották meg, hogy fölvitte egy sziklára, és hogy le kellett ugrani onnan. És az egyik az fogta magát, puf, belevetette a tóba magát, nem tudta, hogy mi van alatta, tehát nem tudta, hogy mik vannak, hogy a tó milyen bély, stb. És a másik lánynál ott a tériszonyos lett, tehát nem félelmetes volt neki ez a ugrás, és a másik megfogta a kedvét, és együtt beugrottak a vízbe. Tehát, hogy én szerintem egy ilyen fóbiát legyőzni úgy lehet esetleg, hogy nem egymagadban vagy, hanem érzed, hogy valaki ott áll melletted, és akkor...
2: Nem.
4: Hát tudom, hogy nem lehet.
2: Erre a legegyszerűbb példa, ugye, mikor nyáron mész a Balatonba, Jó, lehet, hogy te nem, de vannak egyének, akik ugye mennek, elérik ugye a kritikus pontot, akkor lábújhegyre állnak, hogy attól jobb lesz, de még mindig megy be, de hát előbb-utóbb csak ellépi. Tehát attól, hogy most többen mentek be ugyanebbe a pózba, attól nem lesz jobb.
0: Abba igaza van Zolinak, és abban van valami igazság, most nem az, hogy több, abban igaza van Szerpének, hogy többen mentek, nem lesz jobb. Viszont az, hogy a fóbiáinkkal, hogyha merünk, úgymond, de igazából ez...
2: Foglalkozni.
0: Egyrészt foglalkozni, másrészt szembenézni be. Tehát, hogy abban van igazság, én például, én eléggé, hát hogy is mondjam, várakozni, főleg szabadtéren, türelmetlen vagyok. Tehát amikor ilyen buszra, tömegközlekedésre kell várni, akkor én nekem minden bajom van. És nálam például...
4: Menj taxival!
0: Igen, de nem lehet mindenhova taxival menni, egy-kettő, meg mindenhova csak ezzel, vagy csak azzal, hanem igenis szembe kell néznem vele, és akármennyire lesújt, és akármennyire rosszul vagyok, akkor is megcsinálom, vagy meg kell csinálnom, vagy meg kell ugranom, és régen nekem ez nagyon-nagyon nagy, hát hogy mondjam, ilyen pánikbetegség egyik tünete volt, hogy én nagy térben voltam rosszul. És hatalmas, nagyon, de nagyon rosszul. Tehát
1: de ez már pánikbetegség.
0: Ez már pánikbetegség, de ezek is fóbiákból adódtak össze. És az tehát viszont az, fóbiák
5: A tünetek mik voltak, Robi?
0: Hát nekem a légszom, levert a víz, pörgött a szívem, mint állat, és hol szaladni akartam, hol meg nem bírtam meg sem mozdulni. Az se volt jó feltétlen mindig, ha leülök, az se volt jó, hogyha gyorsan onnan elmegyek, inkább olyan menekülő érzésem volt, de volt, hogy nem bírtam, volt, hogy mentem volna, enyhe ilyen halálfélelem, vagy hogy ott esek össze, meg ilyen, hát még néha enyhe szédülés, de az ritkábban fordult elő, inkább ezek, tehát hogy ez volt a pánikbetegségem.
5: Ez nagyon nyomasztó.
0: Nagyon rossz volt, és ez mindig nagy térben jött rám, tehát mindig
4: én egyszer
0: ilyen nagy térben.
4: Átértem Robival egy ilyen pánik rohamot.
0: Igen.
4: A vasútállomásnál is egyébként ez tipikusan nőnek ilyen probléma.
0: Igen.
4: A vasútállomáson álltunk, és a sinek mellett, tehát az, hogy jönnek, mennek a vonatok, beropognak, és szerintem ez egy ilyen félelem, hogy most mit tudom, jön a vonat, vagy nem tudom, micsoda. És hiába álltunk hárman körbe, hárman fogtuk a kezét, hárman fogtuk a kezét, úgy behisztizett, olyan pánikba került, hogy fogta magát, nem értette, és inkább
1: bekapcsolta
4: a zenét, és inkább zenét hallgatott, hiába nyugtattuk meg, hiába fogtuk a kezét, nem tudott egyszerűen kiugrani abból a helyzetből. Egy pillanatra.
1: Nem tudsz vele mit csinálni, mert olyankor kontrollálatlanná válsz, mert konkrétan nem tudsz a helyzettel mit csinálni. Szerintetek amúgy?
0: Ilyen esetben amúgy az jó taktika, hogyha az ember másra figyel. És én azért bömböltettem a zenét, mert az elvonta a figyelmemet arra a szituációról. Az más kérdés, hogy fogott a három ember a kezemet. Én tudom, hogy jókat akartak, tudom, hogy segíteni akartak, és én nem ellenük voltam. Egyszerűen másra akartam koncentrálni.
4: Megértette mindenki, nem erőltettük tovább a dolgot.
0: Persze,
2: csak olyan hogy... pánikba tudtam esni, mikor a Zoliéknál elfogyott a fia, kapszott a szám.
1: Hát konkrétan szerintetek én miért vagyok 10 éve itt a rádiónál? Mert hogy szemeket nézni a fóbiáddal, hát most mi a jó eket csinálok?
4: Ezt én kikérem magamnak, nem fogyott el a fia, csak nem találtad meg.
2: Teljesen pánikba este.
3: Ugyanaz volt.
1: Tudod, nekem ez a légszó, ami szívdobogás nekem akkor volt, amikor kettesben kellett Robival műsort csinálni. De az nekem 2 évig tartott, és az teljesen káó volt. Na hát akkor nagyon röviden, most így erről ennyit. De amúgy egy biztos, hogyha komolyra kell fordítani ezt az egészet, nyilván, hogyha már teljesen kontrollálatlan az életedben ez az egész, Bobi, akkor nyilván, amit én tudok neked javasolni, hogy amit ilyenkor célszerű csinálni, vagy utána olvasol, de vigyázz, mert rengeteg baromság van neten. Nem biztos, hogy egyedül fog sikerülni, hogyha már annyira súlyos az állapot, és hogyha annyira súlyos az állapot, akkor viszont nem szégyen segítséget kérni. Szóval erről ennyit röviden, én elbúcsúztam tőletek, a többiek maradnak, és még van kettő nyertes hátra. Hogyha egy dolgot javasolhatok nektek, nem kell megijedni, élőbe bekapcsoltok, igen, tudjuk, higgyétek el, 10 éve ismerem már a Lépés Rádiót, nem könnyű Robi mellett, viszont pár szót kibírtok. Hogyha én ezt kibírtam már 10 éve, nektek semmiből nem tart azt a pár szót kibírni vele.
3: Annyira kedvesen marketingelsz be, komolyan mondom.
1: Pontosan, Robi, tudod, hogy mindent a rádióért. Úgyhogy szép estét mindenkinek, boldog karácsonyt, és akkor jövőre találkozunk. Sziasztok!
5: Micsoda!
3: Szia! Szia, Dávid, mi pedig maradunk
4: is. Kérem az ekendéket az éve.
3: Picit a hóbiákról, de előbb megpróbálunk újabb nyertest hirdetni.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van egy újabb lehetséges nyertes, Hacsovec Ákos József. Köszöntöm itt a Lépés Rádióban.
1: Jó, sét kívánok!
0: Most ön lehet az a szerencsés, aki egy értékes adventi koszorút vihet haza általunk, illetve a Szilágyi Home Decor felajánlásából. A kérdésem az, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépésre, hát jó, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes, és eredetileg hány rénszarvas húzta Mikulás szánját?
1: 8.
0: Helyes, gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
0: Ön nyerte meg ezt a gyönyörű szép adventi koszorút. A részleteket megbeszéljük adáson kívül, viszont mielőtt elköszönnék, lenne egy kérdésem, mai témánk itt a műsorunkban a fóbiák. Önnek vannak-e, vagy voltak-e fóbiái?
1: És
0: nincsen.
1: Hát mondjuk a kígyóktól.
0: Kígyóktól.
1: Nincs úszómászó.
0: Értem. Jó, köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk. Tartsa a vonalat, és akkor részleteket megbeszéljük adásra.
1: Jó, köszönöm szépen.

0: egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és már 8:03 fóbiákról beszélgettünk eddig, és picikét még beszélgetünk is, méghozzá abból a szempontból szerintem nem beszéltünk, hogy oké, hogy fóbiák vannak, rengetegféle fóbia van, rengetegféleképpen éljük meg, hát Szerpente itt van a madár fóbiájával, vagy azt nem derült ki számomra, hogy Karinának bármilyen fóbiája lenne, azt mondta, hogy neki nincs, de nincs, hogy nincs szerintem, tehát minden embernek van valami félelme, hogy valamitől tart.
1: Most, hogy idősödik a Karina,
2: Igen.
1: Mondom, hogy öregszik.
2: Hallok mindent.
1: Idősödik, igen. Így kígyófóbiája van.
3: Ezt, szerintem a férfiaktól retteg egyre jobban. Visszajöttem egy picit.
4: Nagy udvariasan fogalmaztál, Kábor.
1: Ugye?
2: Akkor inkább, nagyon cuki.
3: Nagyon finoman fogom mondani. Pimpili, vagy pimpő fóbiája lett Karinának.
0: Ki tudja, lehet, nem tudjuk. De lehet, hogy az van.
1: Hát ugye a délutáni viszont, csajos koktél az fóbiák, megtette
0: magáit. Viszont ha már fóbiák, számotokra mi volt az az élethelyzet, amiben megéltétek a fóbiátokat? Tehát az oké, hogy Szerpentét tudjuk bezárták valami tyúkolba, vagy hova, nem tudom, valami dúzba, vagy madárba.
2: Kalambdút.
0: Igen, de hogy azon felül volt olyan élethelyzet, amikor mondjuk tényleg közel érte egy madárhoz, és azt mondta, hogy én itt szarom össze magam.
3: Hát akkor, Robi, akkor csinálj vele valamit, mert ez aggasztó.
0: Mármint mivel?
3: Hát, hogy mindjárt kiszarod magad össze.
0: Nem én, hanem Szerpentétől kérdeztem.
1: Nem, semmi különös nem volt. Tehát azon kívül, hogy mondom, a ismert kollégát egy kicsit megtámasztottam, hogy el ne dőljön, vagy hogy éppen eldőljön. Azon kívül nem volt semmi gond. Tehát onnantól tiszteletbe tartották, hogy nekem van egy ilyen kényszerképzetem.
2: Aha. Nekem a vízzel van még ilyen problémám, tehát mondjuk egy...
1: Nem fürdesz?
2: Nem
0: is szó vizet.
2: Jaj, ne, fürödjél, jó, ne.
3: Mondjuk ez itt tök durva, Karina.
2: Ez itt tök durva, igen,
3: hogy a vízzel van. Most már így megértettem, hogy mit éreztem, amikor találkoztunk. De most
1: nem akartál rákérdezni, mert udvarias vagy.
3: Nem akartam paraszt lenni, de most már értem.
4: Ha most te beszélsz, Karina.
2: Szóval nekem a sötétben lévő, vagy éjszakai fürdésre kevezhetnénk így.
0: Ja, Karina, úgy se látod.
2: Én azt nagyon nem. Tehát én az
1: éjszakai drága csillagom, neked nem mindegy.
0: Ez nem mindegy.
2: Basszus, képzeld el, hogy nem.
4: Én sem értem, hogy egyszerűen próbáltuk most idén is a Balatonba éjszakai fürdés, és nem. És nem.
2: De nincs rossz érzésem. Nem félek, hogy tudok úszni.
4: Mi az, hogy nincs rossz érzésem? Éjszaka nem mész fele a vízbe, kész.
2: De nincs rossz érzésem. Volt...
1: Mi jön a cápeti, vagy mi?
2: Nem a cápalira vágyom, de hát csak a cápeti jön, és basszus, egyszerűen nem.
4: De mi az, hogy nincs rossz érzésed? Hát most mondod, nem mész bele a vízbe.
2: Nem, merek, nem szeretek. Nem szeretek.
3: De hány a Karina, mert az a veszély nem áll fenn, hogy a...
4: Ja, de hát az miért?
3: De Karina, de az a veszély nem áll fenn, hogy jön a migráns a Balatonon keresztül.
2: Jó, hát volt néger pasim, tehát mégis a sötét bőrűektől sem félek, nem tudom.
4: De Karina, mondd már el, hogy miért nem szereted, miért nem akarsz bevenni.
2: Ha tudnám édes szívem, akkor azt mondja, jó lenne, de erre a fóbiára még nem derült fény. Fogalmam nincsen. Pedig nem félek a víztől, tudok úszni. Semmi.
0: Gyerekkoromban nekem volt egy nagyon rossz élményem, és egy évig nem mentem vízbe. Egyszer 8 vagy 9 évesen sikerült, én nem félek a víztől ilyen szempontból, de hogy mondjam, én a vízet szintén tiszteletbe tartom, én nem félek a víztől, inkább a víz mélységétől, tehát mély vízbe nem megyek be.
2: Tovább egy centit nem mentél.
0: Nem, én a víz szélén beültem ott a homokba, élvez elkezdtem
2: ennyi,
0: a kis...
2: Ennyi, kész.
4: Hát erről beszélünk.
0: Ezért,
3: hát menj át, cserszik a bármelyik kocsmába, ők is tiszteletbe tartják a vizet, azért nem iszik.
2: Ja. De egyébként nem, én a nagy térben voltam, mindig rosszul, hogy pánikoltam, és ha bemegyek mondjuk a Balatonba, lehet, hogy 100 méterre vagyok, és tudom, hogy vannak körülöttem emberek, de az a tudat, nem tudom. Tehát, hogy én nem, de emiatt vagyok a vízzel.
3: Akkor azért szeretetlenség, biztonságérzet megszűnése.
0: Váltok, ne egyszerre beszéljetek, mert az úgy nem jó a hallgatóknak sem, meg nekem sem. Mond még egyszer, Dávid.
3: Kiszámíthatatlanság, biztonságérzet az
0: így ott van, megszűnik. Így van, a biztonságérzet. Nekem az, az ami, de tényleg amúgy a nagy térben is a biztonságérzet. És hiába annak körülöttem, hiába fognak hárman, akkor is. És ez nem tudom. Az a helyzet, hogy
3: persze, én erre szedtem. Persze, hogy hárman fognak, de hárman el sem bírtak téged, Robi.
0: Hát nem, én akkor legjobb,
2: hát leülök. Hárman
0: nem,
2: mert
0: arra gondoltam, hogy én akkor leülök a földre, és akkor tudja, hogy biztonságban vagyok. Egy három ember körbeáll, én megülök a fő.
4: Ne várjál.
2: Akkor egy kalapot is tegyünk a kezedbe.
4: Akkor most a Robi repülőre is ez nem tudni, ugye? Jól tudom.
0: Hát repülőre? Hát nem ülök fel, nehogy azt gondolnám. Nem, hát nem egyébként a repülővel úgy vagyok, gyerekek, és ezt mondtam a páromnak is, hogy nem mondom azt, hogy soha nem fogok felülni repülőre. Tehát, hogy én fenntartom a lehetőséget, hogy én egyszer felülök repülőre. Tehát, hogy
1: a repülés egy kicsit... A repülő még fönt nem maradt. Vagy
0: csak nem mindegy, hogy
3: Robi, ami nagyon fontos, nem a repüléstől kell férni. Nem a repüléstől férni. A zuhanás. Az már szúj, de az arra baszol, de a repüléstől ne félj.
2: Az fölmegy, fölmarad és leszáll, tök nyugisan.
1: Hát vagy így, vagy úgy, de lejön.
0: Az biztos. Vagy így, de vagy úgy. Nem mindegy, hogy így vagy úgy.
5: De tudom, hogy jókat röhögünk egymáson, de én elhiszem, hogy fontos a látássérültnek, vagy egyéb sérült embernek a biztonság. Tehát én
2: nem feltétlenül.
1: De az nagyon fontos. A látónak is fontos a biztonság.
0: Igen, de te látod a környezeted, én nem látom. Én csak maximum akkor tudom, hogyha ott elmegyek százszor, letopogatom az egész teret fehér bottal, meg közben elmondja valaki, hogy hogy néz ki, vizualizálom magamban már.
1: Én mondjuk a csajoknál látás... szoktam ezt elmondani, tehát ott végig tapogatom, tudom, igen, de... oké, jó, rendben van, tehát...
3: Elnéztek arra a csajra, látom, hogy mi van, de hát muszáj megtapogatni, hát honnan a Istenből tudja, hogy mi az, hát most ez, na és akkor hány percekig gondolunk a szexre szerpentet.
0: Régen nagyon sokszor gondolkodtam. Én régen most nagyon sokszor gondolkodtam.
1: Most a biztonságról beszéltünk, tehát semmi.
3: Jó, ahogy én sem a szexre gondolok, a dugásra, de az más. De...
1: Most hogy jön ide?
4: De egyébként én egyetértek az Évivel, hozzáteszem, mert tényleg értem, amit mond, hogy tényleg aki mondjuk nem lát, főleg az ugye amikor valami külső inger éri, az ugye nem látja alapvetően, mondjuk lehet olyan látás, hogy itt egy hátulat megijesztenek, az is megijed. De aki nem lát egyáltalán,
2: az még jobban megijed.
4: Még jobb, hát mert de védekezni se tud. Tehát ott az a probléma, hogy fogalma sincs, hogy honnan jön egy info, egy olyan esemény, amire ő nem tud számítani. És sokkal nagyobb hátrányban van egy ilyen ember, de átlagosan ezt nem kell szerintem figyelembe venni.
1: De igazad van, totálisan igazad van, és most tényleg jókat röhögünk ezeken a poénokon, de hát ti is poénoztok.
5: Én imádom a poénokat, de van ennek egy
1: ti is poénoztok egymással, tehát most miért ne engednék meg?
0: De figyeljetek ide, mondok egy dolgot, addig jó, míg ezeket a dolgokat poénra tudjuk venni. Igen, mert akkor meg tudjuk, át tudjuk élni. A legnehezebb, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak is pozitívan lehet élni.
4: Na jó, a Holló Robi, akkor most figyelj, ha találkozunk, ja nem akarok ehhez, úgy meg foglak ijeszteni, összecsinálom
3: magam. Na, miért nem mutatszak egy normális rádió is?
0: Én nem azt mondom, de várjál Zoli, a kettőt ne keverd már össze, az egy dolog. Hogy van az a helyzet. Viszont van az is, hogy amíg erről tudunk úgy beszélni, és én erről beszélek, hogy ez jót nevetünk, addig abban nincs probléma, és ezt tudja az embert erősíteni. Hogyha folyamatosan téged pofonverlek, bocsánat a kifejezésért, és neked ez rossz, akkor nyilván el fogsz ugrani előlem, hogy ne verjelek újra pofon. Bocsi, rossz a példa.
3: Mondjuk azt az élethelyzetet megnézném, ahol Hollóról mi megpofolsz a szerpentét.
1: Hogy miért engem? Én úgy sem voltam. Zoliról beszélt.
4: Ja, hát figyelj,
3: de, velem rossz, légy, velem rossz a a részleteket.
1: Ja, bocs.
4: Nem akarom vetíteni magam, de velem rosszul járt volt a Robi, mert az első ütés után kapt egy kurva meg vissza.
0: Most ez más kérdés, hogy visszonozod, nem azt
1: Dávid,
0: mondom.
1: Dávid, te látsz. Igen. Most azért előtted van, ahogy a két vak egére izé.
0: Bukszol?
3: Hát ez ilyen szerpet, ez ilyen vaklárba best of lenne.
1: Igen.
4: Várjátok, most voltam egy...
1: 12, egy, nem, egy óra.
4: Ne, várjátok.
3: Két óra, nem, várjál, mert óra átállítás volt.
4: Most voltam egy lámpás, 16. lámpás, ilyen útnapot, és ott egy csávó,
0: Zoli, a mikrofon tölt közelebb hozni a szádhoz.
4: A mozgás volt a lényeg, tehát ugye a mozgok mindig. És ő például most judózik, kickboxol és boxol.
5: Már úgy, hogy nem lát?
0: Mati Csádiról beszélsz.
4: Nem, várjál. És fogok ezt az öket. Tehát taekwondo, vagy nem tudom, kesztyűt fogok, meg fejvédőt, és ott boxoltuk. Tehát simán nekiálltunk. Jó, hát most nem direkt testre tettük, hanem

0: így már, hogy így a, nem direkt a fejünket, tehát a testünket. De simán, simán. És úgy volt megoldva, hogy, hogy egy csörgő volt a kesztyűre rátéve, és ugye onnan hallok a megfűrő, tehát így gyakorol, hogy, hogy melyik kéz, hogy másfajta csengése volt a bal, meg a jobb kéznek.
1: Igen.
0: És így box, igen, igen, és én ezt kipróbáltam, és hát én nem tudtam a különbséget tesztelni, én csak nekiálltam tükti, mint az állat, meg ő is tenyérbe, tehát ugye volt a két, tudod, amikor fölfogott a döntést, mint az edző, és, és úgy boxoltuk, és tényleg ezt élesbe csinálja, úgyhogy most
1: pászer... Nagyon érdekes.
2: Igen, ismerem ezt a srácot.
0: Jó, egyébként azt megmondta, hogy, hogy nem, versenyre nem tudom, én meglátom, hogy nem tudom, versenyre természetes mondom, mert képtelenség folyat.
1: Világos, világos, világos.
2: Na, én nem mondom.
0: Szóval egy vak egy vakkal, tehát ez érdekes szikult, de két vak itt neki állt a boxolni.
3: Én nem tudom, de hogy két vak elkezd boxolni, akkor én arra szeretnék befizetni, főleg akkor, hogyha nincs megkülönböztetve itt a hangok. Bizony, mit szóltok hozzá, hogyha elmennék zenélni, és akkor jönne a harmadik nyertes.
2: Én is jó, erre gondoltam, jó. Úgyhogy zene.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és a vonalban van Edit, aki lehetséges, hogy megnyeri a Szilágyi Home Dekor által felajánlott értékes fali házikus kulcstartót. Köszöntöm, kedves Edit!
1: Jó napot kívánok!
0: Azért az lenne az első kérdésem, hogy mi a rádiónk szlogenje?
1: Lépés rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
0: Helyes! És eredetileg hány rénszarvas húzta a Mikulás szányát?
1: Hát én úgy tudom, hogy 8, és Rudolf csak később csatlakozott hozzá.
0: Így van, helyes a válasz. Gratulálok, ön nyerte meg ezt az ajándékot. A részleteket adáson kívül megbeszéljük. A mai műsorunk témája fóbiák voltak. Önnek vannak, vagy voltak fóbiái élete során?
1: Hát talán a bizonyos állatok, ezt lehet fóbiának nevezni? Mondjuk olyan félek a póktól, meg ilyesmiktől?
0: Igen. Na, ezek
1: fóbiák. Ezt nem szeretem nagyon. Most nem az, hogy annyira félek, de nem szeretem őket.
0: Értem.
1: Ez ilyen fogarak, ilyesmiket.
0: És ez mai napig fennáll egyébként?
1: Hát nem, most már azért nem, már idősebb vagyok, de inkább régebben. Most azért már nem annyira.
0: Akkor ezen azért sikerült túllépni.
1: Azért mondjuk, hogy egy kicsit úgy viszolygom, de azért most már nem. Nem jellemző.
0: Jó, hát köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állt ebben a kérdésben is, és maradjon vonalban, részleteket a játéka kapcsolatban megbeszéljük, és amikor teheti, hallgasson minket.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Viszont hallásra.

0: És hát közeledünk a mai műsor végéhez, van belőle 2 perc. Összességében elmondhatjuk, hogy végülis mindannyiunknak vannak fóbiái, de mindenkinek más, és mindenkinek egyedi. És nem kell azt szégyelni, igenis föl lehet vállalni, és föl kell vállalni. Nagyon sokan tabu témának tartják ezt, meg szégyellik, és nem mernek beszélni a félelmeikről. Szerintetek ez miért lehet? És ez az utolsó kérdésem röviden. Mit gondoltok? Miért félünk beszélni a tabu témáról, arról, hogy mondjuk félünk a kígyóktól, vagy a pókoktól, vagy bármi olyan dologtól, ami bennünk egyfajta fóbiát alakít.
1: Mert visszaélhet. Bocs, mondjad.
2: Nem. Hát én nem gondolnám. Inkább az, hogy az ember szégyellős, nem akarja kimutatni a gyengeségét, mert akkor támadási felület. Lehet vele cikizni, ez lehet gyerekfelnőtt. És szerintem csak erről van szó. Hát igazán, hogy az ember azért nem vállalja föl ezeket a dolgokat, mert kinevetik, kicikizik, lehet a gyerekfelnőtt. Én szerintem ez a probléma.
1: Szerintem nem mer szembenézni a fóbiáival, nem tudja leküzdeni, nem tudja, hogy küzdje le.

0: szembe vele, hogy ne kelljen egyáltalán bele foglalkozni. Tehát így kioffolja. Nincs, nem létezik, és ami nincs, az nem fáj, attól nem félek.
1: Jó. Hát szerintem...
2: Röviden ennyi.
1: Elmondtad Karina meg Zoli. Igazából csatlakozni tudok én is csak hozzá. És lehet ezt tovább húzni, vonni, de valóban sok ember... Én azt nem értem meg az emberekben, hogy miért kell azért a másikat cikizni, mert mondjuk fél ettől vagy attól. Én soha nem értettem meg felnőttként.
0: Hát a gyerekek gonoszak, és a gyerekek a határokat feszegetik.
1: Nem csak gyerekként, felnőtt korban is. Hát én felnőtt korban is tapasztaltam ezt, hogy baráti társaságban, és jó érzés a másikat csesztetni azzal, hogy ettől.
0: Szeretnék felvágni vele.
1: Hát, egészség.
0: Egy
3: brahi, egy folyén. Én azt gondolom, az egy felnőtt korban ez már ilyen versenyhelyzet, hogy én vagyok a kemény gyerek, én nem félek semmitől, és az a másik, akinek van ilyen fóbia, az neki ciki egy társaságból, én meg igen. És akkor inkább csöndbe marad, nem mondja el, nem beszél róla, nyíltan ezt nem vállalja föl, de és sajnos ilyenek az emberek, nem? És ilyen kisgyerekkorban van egy csomó, mondom ilyen, azért, mert pontosan a cikiz végül van. Ott nincsenek ártások, és végül van cikizik egyik gyerek a másikat.
1: Legyen ez a zárszó, ennyi fért a mai műsorban. Én köszönöm szépen Dávidnak, Karinának, Szerpentinának, Zolinak, hogy itt voltatok, és én is köszönöm a figyelmet, maradjatok a Lépés Rádióval, Szerpenték, nagyon jó kis mixet raktak össze. Mi is lesz ez a mix, Szerpente? Egy szóban.
2: Hát, egy 16 évvel ezelőtti válogatás. Na,
1: szuper.
2: 25-ben.
1: Na, akkor hallgassuk mi is Szerpentét, ti is tegyétek ezt, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, a nyerteseknek még egyszer gratulálom. Sziasztok!
0: Okay, puszantás, jó hétvégét!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
9: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Sólyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért, a bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
10: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról. És bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, bayakdor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszólt bayakdor temetés van, vagyis, hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés-táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a ritusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye fáknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak. Most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India, az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hasztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Balinész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon letedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyász jeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ez pedig azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében,

hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hogy hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is közelebb hozzád. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Sőjog Tamás alá.

0: aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Súlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt. Majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakokban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a hetet a hétfői buszt.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!